0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak szeptember 19-én magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, mondom a tartalmat röviden. Zsárkó Puchovszky politológus, filozófus és politikai elemző vendége volt a Hét interjúja című műsornak. Nasicéban elégedetlenséget váltott ki a cementgyári égetésre szánt hulladék ügye. Moszkva online szavazó rendszerét éjszaka kibertámadás érte. És Lengyelország csatlakozik az Ukrajna vezette rakéta koalícióhoz.
1: Híreink következnek.
0: Zsárkó Puchovszky politológus, filozófus és politikai elemző vendége volt a Hét interjúja című műsornak, amelyben az illegális hulladék lerakás ügyének politikai következményeiről, a kormány és az ellenzék viszonyáról, valamint a horvát politikai szintér változásairól fejtette ki a véleményét. Problémásnak tartja, hogy az ellenzék egyszerre ragaszkodik a hulladékkezelési probléma sürgős megoldásához és a kormány megbuktatásához. Másfelől Puchovszky úgy véli, hogy a HDZ kezdetben igyekezett kisebbíteni az ügy jelentőségét, ám a növekvő nyomás hatására fokozatosan változott a hozzáállásán. Nasicéban elégedetlenséget váltott ki a cementgyári égetésre szánt hulladék ügye. A lakosok ma délelőtt 10 órakor tiltakozást tartottak a Gospicsból származó nem veszélyes hulladék szállítása és égetése ellen. Bár a hatóságok biztosítják a közvéleményt arról, hogy a hulladékot a cementgyárba kerülés előtt további vizsgálatoknak és ellenőrzéseknek vetik alá, a helyiek határozottan ellenzik, hogy az anyag a városukba kerüljön. A tüntetés szervezői közvéleményükben hangsúlyozták, a helyi lakosság egészségének és a környezetvédelemnek elsőbséget kell élveznie a hulladék gyors ártalmatlanításával szemben. Ludbregben is jelentős tiltakozás kezdődött egy csirkevállalat hatalmas méretű csirke telepének megépítése ellen. A tiltakozást az Apatia faluban tervezett évi 3,5 millió csirke befogadó képességű létesítmény tervei váltották ki. A tiltakozók rámutatnak, hogy a telep hatalmas mennyiségű trágyát, szennyvizet és káros gáz termelne, miközben jelentős természeti erőforrásokat használna fel. Az orosz főváros Moszkva online szavazó rendszerét éjszaka a parlamenti választások idején kibertámadás érte, ám a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni, közölte ma a Központi Választási Bizottság vezetője, az Interfax hírügynökség jelentése szerint. Péntektől vasárnapig tartanak parlamenti választásokat Oroszországban, és a szigorúan ellenőrzött voksolás várhatóan a kormányzó Egységes Oroszország pár győzelmét hozza. A választásokat, amelyeket a kritikusok már eleve tisztességtelennek nyilvánítottak, széles körben Vlagyimir Putyin elnök Ukrajna elleni, immár 5. éve zajló, teljes körű inváziójának folytatásáról szóló népszavazásnak tekintik. Az Egyesült Államok tartós ellenőrzést szerez Grönland biztonsága és minden egyéb igénye felett, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Közölte, hogy megállapodás született Dániával, az egyesség nem kerül pénzbe az Egyesült Államoknak és örökérvényű lesz. Az Egyesült Államok jóváhagyása nélkül egyetlen ellenfele sem létesíthet majd katonai támaszpontot, illetve nem hajthat végre beruházásokat érzékeny projektekben a szigeten. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok azonnal megkezdi katonai jelenlétének kiépítését az északi sarki szigeten, tette hozzá Trump. Lengyelország csatlakozott az Ukrajna által vezetett ballisztikus rakéták elleni védelemmel foglalkozó koalícióhoz, jelentette be pénteken Donald Tusk miniszterelnök. Megállapodtunk az együttműködés módszereiről és kereteiről, írta Donald Tusk az X közösségi oldalon. A lengyel kormányfő pénteken részt vett Nyugat-Ukrajnában annak az új 8 Kárpát-medencei országot tömörítő regionális csoportnak a csúcstalálkozóján, amelyet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezett.

1802. szeptember 19-én Monokon született Kossuth Lajos, magyar politikus, publicista. Elszegényedett, értelmiségi nemesi családból származott. Sátoraljaújhelyen, Eperjesen és a Sárospataki főiskolán tanult. 1824-ben Pesten ügyvédi vizsgát tett. 24 és 32 között Zemplén megyében ügyvéd. Közéleti szereplése 1831. júniusában a Sátoraljaújhelyi vármegyei közgyűlésen a lengyelek mellett mondott beszédével kezdődött. A kolera járvány idején a vízbizottság elnöke volt. 1832 végén került a pozsonyi országgyűlése, mint egy távol lévő főrendek képviselője. Itt kötött barátságot az ellenzék vezetőivel, példaképeivel, Kölcseivel és Veselényivel. A politikai harcokból az országgyűlési tudósítások, a diéta befejezése után pedig a törvényhatósági tudósítások szerkesztésével vette ki részét. A lapját hamarosan betiltották, őt magát 1837-ben letartóztatták és 4 évi fogságra ítélték. A börtön évek alatt készült föl közéleti hivatásra, olvasott és hazája helyzetén töprengett. Fölismerte a mezőgazdaság elmaradottságát, az iparosítás szükségességét. Megismerkedett a kortársa magyar irodalommal is. 1840 májusában szabadult. A kormány, hogy ellenőrizhesse tevékenységét, Landerel Lajos segítségével új lapszerkesztését kínálta föl neki, amit Kossuth vállalt. 1841. január 1-én a Pesti Hírlap megjelenésével új szakasz kezdődött a Reponkor történetében. Kossuth Lajos programjának középpontjába a közteherviselést, a szabad földtulajdont, a kötelező örökváltságot, az iparfejlesztést és a magyar államnyelv követelését állította. A nemzetiségi kérdés pontosságát akárcsak a liberális középnemesség nem ismerte föl. Az egy politikai nemzet elvét követte. Vezércikkeiben sűrűn élt, gondolatritmussal, fokozással, ellentétező mondatokban való felsorolással, pátosszal teli szóismeretekkel, pátosszal teli szóismétlésekkel, általában a prózaritmika meg annyi lehetőségeivel. Széchenyi Károsnak tartotta a Pesti Hírlap reformpolitikáját, és a Kelet népe című művében bírálta. Kossuth a könyve könyvvel válaszolt, a nemességnek szánta a vezető szerepet, de elvárta tőle a nép fölemelését. A megyerendszert, a nemesség hatalmi monopóliumát az ország legfőbb politikai jótéteményének tartotta. 1844 nyarán megfosztották lapjától. Ekkor megállapította a széles Habsburg ellenes nemzeti összefogásra szánt védegyletet. Az önálló magyar ipar és kereskedelem támogatását tűzte ki célul. Friedrich Liszt közgazdasági elképzeléseit követve a védővámrendszerrel kombinált liberalizmus fölfogása szerint. A védegylet első ízben fogott össze országosan nemeseket és nem nemeseket. Szervező munkájában az írók támogatták. A polgári átalakulásért küzdött a Pest megyei ülésteremben, majd Pest megye követeként az 1847-48-as országgyűlésen is, ahol az ellenzék vezéreként lépett fel. Az ellenzéki párt hivatalos programjául fogadta el az általa szerkesztett ellenzéki nyilatkozatot. Beszédeinek varázsa lebilincselte hallgatóit. Érvelését sajátosan színezte, áradó érzelmessége, a szenvedélyes pátosz, a személyes fűtöttség. Az 1848. februári forradalom jelentőségét azonnal fölismerte. Március 3-ai beszédében felelős nemzeti kormányt követelt. A Batthyány kormányban betöltött pénzügyminiszteri szerepe nem tükrözi eléggé, hogy a kormánynak és a nemzetgyűlésnek ő volt a legjelentékenyebb politikusa. 1848 tavaszán és nyarán a forradalom továbbfejlesztésének elkerülése törekvő kormány álláspontját képviselte ugyan, de mind szorosabb kapcsolatba lépett a forradalmi tömegek követeléseinek, leginkább hangot adó radikálisokkal. Elrendelte az első magyar bankjegyek kibocsátását a nemzetvédelmi szükségleteinek fedezésére. 1848. szeptemberében megszervezte a nemzeti ellenállást. A Batthyány kormány lemondásával a végrehajtó hatalom gyakorlása a Honvédelmi Bizottmányra szállt, amely

választott elnökévé. Szorgalmazta a harc folytatását a Nemzetgyűlés Debrecenbe menekülése után. Kezdeményezésére mondta ki Debrecenben az országgyűlés 1849. április 14-én a függetlenségi nyilatkozatban a Habsburg házat trónfosztását, majd Kossuthot ideiglenes államfővé, kormányzó elnöké választotta. A forradalom maradandó vívmánya, a jobbágy felszabadítás a nép emlékezetében elválaszthatatlanul összefonódott Kossuth Lajos alakjával. Több műve megjelent német, angol, francia, olasz nyelven. 1860-ban átköltözött Olaszországba. Itt dolgozta ki a Duna konföderációs tervét. Államszövetséget kívánt létrehozni Magyarország, Erdély, Románia, Horvátország és Szerbia egyenjogúsága és autonómiája alapján. Deákhoz intézett híres nyílt levélben szembe fordult a kiegyezéssel, ragaszkodott Magyarország a csorbítatlan függetlenségéhez, és óvta a nemzetet attól, hogy osztozzék a Habsburg hatalommal az elnyomott népek feletti uralom felelősségében. Sohasem tért vissza a hazájába. 1865 után néhány éves megszakítással, 3 évtizeden át Torinóban önkéntes számkivetettségben élt. Holttestét hazahozták, s temetése a 48-as eszmék melletti tüntetésén nőtt.

0: időjárás jelentés.
1: Ma országszerte részben felhős volt az idő napos időszakokkal, a nappali hőmérséklet azonban 24 és 28 Celsius fok között alakult. Eszéken délben 24 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 53% volt, a légnyomás értéke 1022 hektopaszkál volt. Holnap naposabb és melegebb időt látnak elő a meteorológusok. Az éjszakai hőmérséklet 10 és 14 Celsius fok között alakul, a nappali pedig 25 és 30 Celsius fok között várható. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, jó pihenést kívánok és kellemes hétvégét. Viszont hallásra!